Ilyen pontatlan a férfi, de ha megjön, megmondom neki. A lámpa zöld, lehet, átmehet az utca másik felére. Ha elhagy még, nem oly veszedelem, egy-két nap és kiheverem. Ne higgye azt, hogy én búsulok a járda szélén csücsülve. A kalapot kicsit megemel.

0: Hello, everybody. Here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Balatonlelle legdistingvált a üdülő telepe Fabini Panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz. Országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

úgy dalolnék, úgy nevetnék, tán még boldog is lehetnék. Nyárnak tüze lobog szívemben, édes vágyról dalol a

egy üzenetem érted, tudom, sérzemre ad találom, mert csak mindig te rád várok.

mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

nem, mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk.

0: Mikkel természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Achtung Berlin, die Funkstunde, wenn der Tages- und Sportnachrichten. Beginnen zuerst die genaue Zeit der Sternwarte an, bitte vergleichen Sie. Es ist jetzt 9:05 und 30 Sekunden, wir geben die volle Minute.

rádió, mikor a zene szól Hollywoodból. Hiszik vagy nem hiszik, Garbótól Chaplinig, mindenki beleszól Hollywoodból. S mert engem Yankee Doodlin nevetszem a New Yorki dadá, elhallgatnám ezt a jazz zenét, én uratám Amerikát.

különbséget dongorázni tudnám, hogy én mennyivel jobban szeretem, nem lenne gondom, mi lesz velem.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényli Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

0: modern kis nőnek van igénye épp elég. Csak annyit kérek tőled, nos, ha vegyél egy hudét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mertbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
0: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy szed, ide szed, oda legész. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.

Men szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd, ide tedd, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szimbolyos nem vagyok, valóban én.

0: Nem a hűvös völgytáján, hanem inkább a sugárhegyen.
1: Nem vagyok egy teszti, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragdod a legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy teszti, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

ígér, te hogy vagy vele? Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem verlent, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy velem?

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
3: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

Küldöknék neked egy napfolyton, benne zokog a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy hús éjszakán.

Aludni nem tudott, mert a szomszédban egy vénki asszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott gölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szólta, állj vagy lövök. Három lorkó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezét. Jaj, a kezét! Csúzliukkal célba vették egyszerű a bácsi füle törvét. S az óra hegyén, majd ráugrottak a hasára, halli-halli-hó, mint három pörgelt csikót.

hogy minden legyen. Már három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a gold. Ez fújja minden felé. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lentült szegény. Jaj, a szegény! Ott ébredt fel lent a padlón, egy hatalmas dudorral a fején. Jaj, jaj, a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég, csak álom volt az egész.

bocsánatotként. A bosszantók is percekért és a rossz álmokért. S a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rőt szakát növesz. Ők megfogadják esküvel, hogy nem, így.

mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Yeah!

la boca, dar la tarde y a rabago cario. Es que quiero mi amor,

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: Kevés a fény.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

jár. Azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet, merre jár. Ki tudja, hogy akadt-e már.

Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

a tudja, hogy fere. Meg itt a búcsutin, meg itt a rákkacsin, meg itt a forró könnyeket. Megcsal a rákka jól, megcsal, ha akarol, megcsal, ha jobbra, meg balra lép. Az asszony ingatag, szeretnék.

Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volna már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, s aranyat lesz, csak kelj fel korán. Habár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem az

0: Of hogy lesz, mert tudj, még soha sem volt, hogy ne lett volna után.
1: Fogorvosától toldi műfogat kérjen.
2: Hazinu Lekol Yerushalayim. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Szuperkóra szóró dobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

bocsánat, ne tegyük fel az esetet, kegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet, mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd.

0: herceg a túlhegyés pokog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Ideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este

0: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában Orion Rádión.
1: Ein guter Gedanke, alles besser hören mit den Valvo-Röhren.

0: hogy ezt a csicsónét sehol sem lehet látni. Pedig meg akartam neki mondani a véleményemet. Na végre, itt van!
1: Hely csicsóné, drága, a három lánya, csak egy szoknya.

gracias.

Minden kislány kitehaton túl, sőt azon alul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

0: Kipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát éneklik Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

mali senzaciju. Migos obinsereg vid gondolul, minden római egy nőt elrabol. Diszkréten elbújt a kolcs, mire világos lett az égbolt, minden szabin lány már boldog asszony kapol. Reggel, hogy

0: fisca ce pierdi ca Roma i parti strando.
1: Ah!
0: Arra jön egy libatol neki kis baba, hogyha szabad maga várom a korzon pardon.
1: Gágá!
0: Azt hallom magáról, hamis az üzája mája.

0: deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
2: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával

Rókubai táncokat, ez az a modregény, amiben csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusok.

Dum, dum. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csinálta. Mikor a táncokat, s a szép lányokat kibánta. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

döntöget rumba. Ezen a talapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba. Tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba!

A mesebeli herceg az nem te vagy, és én se vagyok tündér.

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíszabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért. Kár, bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

0: meg kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
1: Mi?
0: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját, mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, mert ott valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kollégáról feleltetem, tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, valami baj van.
2: Annak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

Gramophone Jazz Radio D.

valakivel ide-oda járni. Higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros.

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
1: Ah, home sweet home, the little nest, where after work a man can rest, or take a peaceful stroll outdoors, doing little simple chores.
2: Weed the garden, cut the grass, paint the window, fix the glass, trim the shrubbery, grind the axe, but take it easy, dear, relax.
1: Oh, these little women have a way, but maybe I...

Kettes sőt több, bár ez a dal ugye bár nagyon hüle, de mégis röhögni kell nagyon hüle, ha ha ha, neve van egy.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes Pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó.

annyi csillag, mint Madridnak egész. Don José, mennyi átfosztó rád minden szegény. Szegény kislelek szíve megszakad, mert már lassan

0: Oktogon kávéház, nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Képes figyelő. Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő Dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Kodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra.

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Chinos, Practicus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.

When she speaks, you would think it was singing.

az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap. Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

megzavarodik. A kezemben a víz, a kártyába bevágok, ötre lesz belőle 10. Másnak a sok nő.

falu végén kurta kocsma, ott is nagy a bum, a pakliban nincsen kum. Oda rúg ki a szamosra minket a tulaj, mert a tejnél soha sincs baj. No de lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány. Lesz még üres a markó, bis morgen tartó murimokány. Rossz ez az élet, silány, ne mondja, ne mondja, hallod, de körös silány. Lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány.

Morgentorto muri mohar. Rossa az az éles silány, ejje, ejje, hallod egy kőre silány. Lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe, finom dohány.

Tehát az élet király, hallod de körök király, lesz még a rizsikülbe, meg a sebünkbe finom dohány.

0: te látnak, rabja lettem én.
1: Én?
0: De? Hogy te vitántól mindenféle fázisban, hónapos szobámnak bármely szögre tér. A fekete démon összes képét megvetem, csupa szerelemből feketét viszom csupán. Sose hittem volna, hogy még azt is megtetem.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kevés is a fény.
3: Több fény.
4: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
5: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

maga nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beautiful.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

benne más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

0: Hadd is a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörött lett. Bettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes férfilló futlihek. Bettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett.

sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörött lett. Vegyes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A bácsi után nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírtilló fut lihek. Vegyes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. De hogyha ezt felveszi, vége neki többé.

én sári, hogy a divat a hosszú szoknya lesz. Pedig már egyszer ezért sári szegény, tudjuk, rosszul lesz. Kettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám már lehet nem kislányba vár. Ha már tisztán nájlon harisnyában, hogyha végig kipek, egészen biztos az, hogy nyomában ez a réhes férfi lócut liheg. Kettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lesz. Mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.

Kedves vén teli hó, hogy nem szerettek így még senki más. Te már láttál fentről egy-két

hogy amit mondok, szívből érzem én, hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyogni.

Hogy amit mondok, szívből érzem én, hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyog.

0: Radio D, your gramophone station.
1: A fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

What?

könnyes szemmel bámulom a régi ablakot. Nem nézett ki senki, hát én tovább hallagom.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert mit

Ibrahim.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

hair.

0: 21 Uhr. Hier Radio Bremen auf Welle 499, gleich 601 Kilohertz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499 Meters. Good night.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

min se se jaj. Vígan élet a fekete faj. Látta de már Afrikát, Kongót és Tanganyikát,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

jako joka znów je wante nagnuti. Teśka losuć, zaka taka zika tik, negiś mundą bowamek. De elubnik, zaka taka zika tik, jön egy álomási fület, no de aztán szület, és vidámon fölnevet, fügy szalámehet.

Cikatik, Zsolta, hogy az jó. S még tüzesen, zakataka, zikatik, átölelte a kislány. Azt susogta, zakataka, zikatik.

megnyugnuti. Peskalózzolt, zatatak az ikapik, meg is mondom, babám meg. De előbb még zatatak az ikapik, jön egy állomás épület, és aztán szület, és vidáman fölnevet, vissza rámehet. Akkor jött egy zakatak az ikatik, alagult a hegyekben. Na babám, most zakatak az ikatik, ne ijedj meg, sötét lesz. S a sötétben zakatak az ikatik, kis Marika remekve. Mondta halkan, jaj, zakatak az ikatik, maga drágám, de édes. Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán lassan kis Mariska föltekint. Láng az arca, úgy mondja a kis puti, opasznó, májjel van szennel sokkal, abban az nőti.